A hold a felhők mögé rejtezett, két csillagban csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmát, a... Csen, ez nem kapszikás a Gyurgyájak.